Jó, zuvasz tehát. Fenn az ércés, milyen tjónoszkan fenn az ércés. Adamo, mé, mains sur tes hanches. And then?